0: magyar hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti magyar hírmagazinunkban elkalauzoljuk Önöket Őriszigetre, ahol nagy ünneplés közepette tegnap méltó helyére került a település májusfája. Ezt követően rövid híreinkben hallhatnak arról, hogy több burgenlandi klinika is felkerült az ország legjobbjait számon tartó Klinik Award Austria listájára, de még a bécsi fák helyzetéről, valamint az állatvilág legutóbbi fejleményeiről is beszámolunk. Tartsanak velem ma este is! A májusfa állítás Burgenlandban mélyen gyökerező hagyomány, szinte minden településen felállítják a díszített fát május 1-ére. A népszokás a természet megújulását, a tavasz virágba borulását ünnepli a húsvét utáni, pünkösdig tartó időszakban. Az alig 300 lelkes Szigetinde várt, Őriszigeten ez a hagyomány különösen fontos közösségi esemény. A májusfa állítást a helyi önkéntes tűzoltóság szervezi, a fiatalok, felnőttek és nyugdíjasok együtt dolgoznak azon, hogy a fa minden évben méltó helyére kerüljön. A csapat jelenleg mintegy 20 aktív főből áll, 3 nyugdíjas tartalékos és 13 ifjú, illetve gyermek önkéntes is bekapcsolódik a munkába. A májusfa állítás pedig nem csak hagyományőrzés, hanem gyakorlati haszonnal is jár, mondta Thalász Márkó parancsnok kolléganőmnek, Weber Katalinnak.
2: Nekünk fontos, mert régen egy másik csoport csinálta azt a május fá felállítást, és ők abba hagyták, és pár évvel ezelőtt a tűzoltóság azt gondolta, hogy azt mi megoldjuk, azt megcsináljuk. Egyik oldal, hogy májusfát kivágni tűzoltó eszközökkel, az egy jó gyakorlás, lehet sokat tanulni, és a másik oldalon azt kell mondani, hogy a büdzsére is vigyázni kell, mert csak a hivatalos pénzekkel, amit a községtől kapunk, az nem lesz elég, és azért csinálunk egy frissopunt, és azt a májusfá felállítást, és az a pénzzel tudunk kocsi, szervizt, vagy új eszközök megvenni. Folyamatosan gyűjteni kell. A nagy tűzoltó autónk az már 21 éves, nem sok idő utána is kell a pótlással foglalkozni, az is egy több száz ezeres dolog, euró dolog lesz, és én gondolom folyamatosan nincsen olyan nagy májusfá felállítás, ahol olyan sok pénzet tudunk gyűjteni, hogy minden ötödik év utána új autót veszünk, hanem úgy, mint a mókus kell dolgozni. Sokszor kis pénz összegek félretenni, és akkor majd 25 év utána lehet új nagy tűzoltókocsit venni, vagy őszintén mik az új tűzoltófáz megnyitással már kezdtünk gyűjteni a tűzoltóság felújításra, ami remélem, hogy 30 vagy 35 év utána lesz. Folyamatosan kell valamire gyűjteni. De én úgy látom, hogy ilyen bulik, ahol főleg nekünk kell dolgozni, főzni, grillezni, az inkább egy kihívás és nagy feladat és stressz, de amellett is sokat figyelünk arra, hogy a pajtársaság is összetartozik.
3: Ma mindenki segít, a fiatalok is, felnőttek is.
2: Igen, nagyon fontos. A 6 éves gyerekektől a most már 78 éves nyugdíjasig mindenki kint volt az erdőben, és egy nagy csoporttal megoldottunk azt a kihívást is. Na, első pont az biztos az, hogy az ifjúsági főnökünk, a Jugendleiterin, az a feleségem, egy hölgy, és én úgy látom, hogy nagyon, nagyon sok szívvel csinálja azt a munkát, és az működik. A gyerekek éreznek, hogy az nem csak valamilyen marketing, hanem tényleg sok energiával, sok kreativitással csinálnak, és egyébként nagyon örülök, hogy ilyen sok lányok is vannak. Azt nagyon tetszik nekem az a trend. Örülök mindenkiről, aki jön segíteni és jó munkát csinálni.
3: Milyen kihívások elé néztek mégis a jövőben, vagy egyáltalán ezt fenntartani, ami így van, már az is magában egy feladat?
2: Én gondolom, az a feladat, az egy folyamatos feladat. Mert az, aki valamikor 70. szülinappal nyugdíjba megy, hivatalosan tűzoltóság nyugdíjba megy, ők pótolni kell folyamatosan. És az, aki most fiatal és az ifjúságban van, az egy pár év utána aktív ember lesz. És a másik kihívás az, hogy folyamatosan gyakorolni kell. Azt, amit nem szorgalmasan megtanulsz, és folyamatosan gyakorolsz, az eltűnik. És az a legrosszabb eset, ha valamilyen riasztás van, és nem tudunk, hogy mit kell pontosan csinálni. És azt folyamatosan csinálni a normális munka mellett, a normális privát élet mellett, az idő szempontból az egy nagy kihívás.
0: Rádió Burgella. Itt otthon vagy.

0: került a top 10-be. Az Oberwart felsőri klinika a negyedik helyet szerezte meg, az Eisenstadt Kismartoni Irgalmas Testvérek Kórháza a hatodik, míg az Oberpullendorf felsőpújai klinika a hetedik helyen végzett. A díjazás alapját a Gesellschaft für Verbraucherstudien átfogó felmérése adta, akik több mint 20 000 beteget kérdeztek meg olyan szempontokról, mint a kiszolgálás és a tisztaság. Az elismerések visszaigazolják a burgenlandi egészségügy stratégiai irányvonalát. Bécs tavaly rekordbevételt ért el a fák védelméről szóló törvény alapján, összesen több mint 12 millió eurót. Ennek oka egy jogszabályszigorítás, amely jelentősen megdrágította a fák kivágását, ha nincs helyettük pótlóültetés. Aki nem ültett cserefát, annak most már minden fa után 5000 eurót kell fizetnie. Korábban ez nagyjából 1000 euró volt. A bevételt a város kizárólag új fák ültetésére és azok gondozására fordítja. És ha már a természetnél vagyunk, a jó idő beköszöntével és a mostani hosszú hétvégén sokan látogatnak el a szabadba, parkokba, múzeumokba, vagy épp állatkertbe. Hírműsorunkban jöjjön most néhány újdonság a bécsi állatvilágról. Az elmúlt hetek fejleményei között szerepel a Schönbrunni állatkert új vörös pandája, egy egzotikus állatmenhely megnyitása a Haus des Meeresben, valamint a tudatos állattartást ösztönző szabályozás, amelyek mind egy több szinten működő városi stratégia elemei. A részleteket most Bányi Krisztától hallják.
1: A Schönbrunni állatkertben március végén új lakóval bővült az állomány, a vörös pandákhoz az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében egy új nőstény érkezett. A 9 hónapos állat egy olaszországi állatparkból származik, és érkezése után jól alkalmazkodott a bécsi, változékony időjáráshoz, különösen szeret a fákon játszani. Az állatkert bízik benne, hogy a jövőben majd utódokkal is megörvendezteti a fővárost. Ezzel párhuzamosan a Haus des Meeres tengerháza egy új, kifejezetten egzotikus állatok számára létrehozott befogadó állomással kampányol az állatvédelem mellett. Az új létesítmény központi eleme a nagyméretű üvegfal, ahol a látogatók közvetlen közelről láthatják, hogyan működik az egzotikus állatok gondozása. A Haus des Meeres kapocsként szolgál az örökbefogadó és az állatok között. Céljuk, hogy minél több állatot hozzáértő gazdákhoz juttassanak, és így második esélyt kapjanak. A mentett állatok szakszerű ellátás után új gazdákhoz kerülhetnek, az összeszokást a Haus des Meeres igény esetén támogatja is. A rendszerhez különböző támogatási lehetőségek is kapcsolódnak, így a lakosság közvetlenül is bekapcsolódhat az állatvédelembe. A város életében a felelős állattartás már régóta egy nagyon fontos szempont. Bécs 2019-ben kötelezővé tette a kutyatartáshoz szükséges alapismereti képzést is, valamint 2023 óta kötelező egy legalább 4 órás Exotenkunde tanfolyam azoknak, akik egzotikus állatok, például kígyót, gekkót vagy papagájt szeretnének tartani. A tanfolyamok során a szakértők alapvető ismereteket adnak át az állatok tartásáról, gondozásáról, neveléséről és a jogi előírásokról. A részvételi díj 40 euró, amely teljes egészében az előadókhoz kerül, a város ebből nem szerez bevételt.
0: Időjárás. A szombat derült, napos idővel zárul, éjszaka pedig csillagfényes, zavartalan lesz az égbolt. Gyenge szél mellett 12 és 8 fok közé hűl a levegő, délen akár 4 fokig is. Holnap, vagyis vasárnap napos, szeles és meleg idő várható. Többnyire felhőtlen lesz az ég, napközben megélénkül a délkeleti szél. Észak- és Közép-Burgenlandban 40-50 km per órás széllökések is lehetnek, a csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Hírmagazinunk végén megköszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!